0: 我们也要加油啊！
1: 不行了，我感觉我呼吸好困难，感觉天旋地转，腿也疼。
2: 我看看，
3: 应该是进行这么大强度的长跑不适应，需要尽快补充电解质。
4: 包里有。小咖们，我们进行高强度的运动，得先学会有规律的呼吸。来，跟着我，呼，吸，呼，吸。
5: 哇咔咔咔，哇咔咔。
3: 大头儿子，你的肌肉长时间紧张，导致小腿抽筋了，我帮你拉伸缓解一下。
5: 哇咔咔，
3: 感觉好点没？好，那我们继续。
4: 还跑啊？
3: 对呀，大道咖还没抓到呢。
1: 可是前面这个山坡这么高这么陡，我们不可能爬过去的。要不，还是算了吧。
4: 不可能。
6: 这次的研学，我最担心的就是小咖们会中途为难放弃。哎，最担心的情况还是出现了。
7: 终于放弃了嘛，太好了，这下可以放松一下了。
4: 孩子们，你们知道城市越野赛这样的长跑运动存在的意义吗？运动小课堂。长跑运动中，跑得越远，身体和意志面临的挑战就越大，我们就越会想停下。想要坚持到最后，就必须挑战自我，用绝不放弃的坚定信念来突破和超越自我。这不仅仅是跑步的意义，更是之后我们会遇到的所有运动的核心精神。所以在确定了目标之后，即使再累，我们也要坚持下去。维权妈妈，我愿意继续。
1: 我答应过嘟嘟大老师，一定会把奖牌找到的。我要继续。
2: Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go